Korea. Klimatheorie, Chaos-Business. Schmetterling schlägt mit Flügel. Irgendwo passiert Tsunami. Das gleiche jetzt, globale Welt. Trinkst du einen Kaffee? Irgendwo macht's. Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah! Bah!